0: Dongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A kamerapult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafogú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Beat Radio Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksán Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelve van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: X-I-L.
2: X-I-L.
0: Vagyis Xil.
1: Xil. Xil.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. Xillel.
1: Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.
3: I wanna

0: Mások csak beszélnek, beszélnek. Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.
2: Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Veletek.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több zene!

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek, szabad lesz.

köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kukámszi.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: blá blá blá blá blá blá blá blá.
1: Ami mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves bitangok, bitangjó rádió hallgatók, ez itt a lazulási velem, szille szóljatok a faternak, a maminak, a papinak, a gyerekkőcöknek és a szomszédoknak, mert hogy bulizunk egy jót, szokásomhoz híven, ugye, lazulunk egy 1500-zal, mit szóltok hozzá, már csak azért is, mert lóg az eső lába, jelenleg 30 fok van, na de hát ez minket nem nagyon érdekel, ugye? Bulizunk ma, kérem, szépen várok mindenkit a chat falunkra, ami úszol, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Várok mindenkit a chat falunkra, gyertek, kezdődik a műsor.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hello, hello, hello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez a lazulási velem Szillel. Leonidas zenét hallhattátok, Lábó mely. A dal címe jó kis zene, én azt gondolom. Remélem tetszett mindannyiótoknak. Bizony-bizony lazulás van, 2026. július 7-e, és keddi napocska, Apollónia névnapja, minden Apollóniának boldog névnapot. Aztán ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, Bubu 81, boldog születésnapot kívánok neked, és hát mindenkinek, aki ma ünnepli a nagyot, ugye? Mert aki olyan kicsit nem érdemli, a nagyot sem nagyon, ugye? Meg kell becsülni, ami van, ami lesz, kérem szépen. Jelenleg 30 fok van, nagyon szépen virít a nap, de közben be is van borulva, hogy lehet, hogy lesz eső. Azt mondják, Jósza már megérzi. Hát ki tudja, ugye? Hát kérem szépen, mindenféle zenét hoztam nektek, kedves hallgatók. Remélem, mindenki jól fogja magát érezni. Mit szóltok hozzá, csapjunk a lecsóba. Jön egy jó kis feldolgozás, Monster Mix, Ace of Base, Happy Nation címmel, de még mielőtt jönnének a zenék, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a benti hallgatókat, azaz a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van kedves Ronnie, Bobby, R2D2, Bubu 81, Csámpás, Rozé, Dutyi, Dili, Hava, Kata, Mária, Nefertiti, nagy puszi nektek, bizony, pusz, és hát várok mindenkit ide a chat falunkra. Aztán közben nekem még üzent egy kedves hallgató is, aki éppen pakol, hát remélem rád magadra ismersz, első szám személyben, kedves kacajka, ugye, pakolni mindig kell valamit a csajoknak. Én is szoktam mindig pakolászni, tök mindegy, hogy mit, valamit pakolni kell, valamit csinálni kell. Hát kérem szépen, még a Heavenface-en is vagyok, ugye? Heavenface.com. Itt van Rózsabogár, Soulmaker, Zsú, Goamelli, aztán Peti 78, Szemes, mert Szemesnek áll a világ, Iron Ella, Piszok, Sunny, és még sok Vadrózsa, Aslia, és még Bó, és még sokan mások, bizony. Na! Mindenkit elmondtam, aki fontos számomra, és hát számotokra is, egymásnak is legyetek fontosak mindig, és minden nap. Jön a zenebona, meg majd érkezik a Valentina is, a dal címe ez lesz majd. Egy kis Monster Mix itt a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Nagy puszi neked, kedves Zsuzsi, már vártalak téged is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Hát kellemes lazulást mindannyiótoknak is, ugyebár. Hát kérem szépen, én 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora, úgyhogy nem lesztek egyedül este 8 óráig. Ugye, hát kérem szépen, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bitang kötője jó kötője radio.com és heavenface.com oldal. Aztán kérem szépen, ki szeret

fogorvoshoz járni. Hát ugye minden ember rémálma a fogorvos, és hát én megvallom nektek őszintén, én szeretek fogorvoshoz járni, mert tudom azt, hogy megmenti a fogaimat. Hát jön, érdekes lesz. Jön Dr. Albán egy jó kis remixel, a dal címe Long Time Ago, aztán egy jó kis magyar zene, ha te tudnád, a Balkán fanatik, figyelj, fülej!

Halihó, üdvözöllek, kedves Meli, egy nagy puszi neked, Iron Ellának is nagy puszi. Aztán még nézzük csak, ki van itt a Heaven-ön. Goa Meli is itt van, nagy puszi neked is, ő egy újdonsült hallgatóm. Hát kérem szépen, ugye? Mindenki itt van, aki számít mindegyik cseten. Bár csak egybe lennétek egyetlen egyszer, azért úgy megnézném, hogy hányan hallgatnak úgy engem. De hát ilyen ez. Jobb, ha nem tudok róla, ugye? Hát kérem szépen, mindenki volt vagy lesz szerelmes, ugye? Hát jön egy ugyancsak magyar zene. Dance Forever és Szerábló. Tied a szívem, egy 2026-os zenebona. Aztán Red Jokes, Run Free a dal címe. Úgyhogy hát látom, megérkezett kedves Maskura 67 is. És hát ugye nagy puszi neked és Joe papának is. És mindenkinek, aki számít. Na figyelj, fülej!

Köszönjük szépen, kedves Joe papa! Azt írja Hava, hogy neki most a klíma a szerelme. Hát gratulálok neked, kedves Hava. Hát szerintem mindenki nagyon szereti mostanában a klímát, főleg ha nem szarik be, ugye?

Amúgy megsugom nektek, nekem is van klímám, de most nem megy, mert azért nincs olyan dög meleg, hogy jaj, most akkor meg kell halni. Hanem, akinek van klímája, feltétlenül évente egyszer tisztítassa ki, még akkor is, ha nem használja, mert ugye muszáj az egészségünk érdekében.

Na jó, bevallom, drága villany. Na jó, csak vicceltem. Csak a hold, ugye? Nagyon sokszor bámuljuk, főleg akkor, amikor nem tudunk aludni. Hát én hajnalban felébredtem 2-kor, kinéztem és sütött a hold, ugye? Nem a hold, a hold. Na de, csak a hold, Dread és Sarabló 2026-os felvétel itt a Bütangő Rádióban. Na gyerünk, tekerjetek velem! Egyet jobbra, egyet balra, előre és hátra!

hamarosan érkezik egy progresszív remix 2026-ból, Szárdikán csinálta, jó megcsinálta, Lasgo Summiting, a dal címe, ismeritek mindannyian.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát gyerekek, ez kemény lesz. Figyelj, fülelj, 4 perces.

jó, Halli, hogy üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó rádiót, ez a lazulási műsor velem Szile. Egészen 18 óráig leszek veletek, aztán 18 órától egészen 20 óráig érkezik a Roni és a Hajrázás című műsora. Tartsatok majd vele. Hát azért el kell, hogy mondjak nektek valamit, ugye? Hát mi műsorvezetők is emberek vagyunk, és hát van családunk, magánéletünk, és az, hogy miért és hogyan és különben is ugye, nem kötjük senki órára, hogy esetleg miért nem tudunk adásban jönni. Igen, van, aki nem tud, van, aki tud. Nem vagyunk kötelesek megindokolni nektek, kedves hallgatók, hogy miért. Mindenkinek van magánélete, és ezt vegyétek tudomásul, én azt gondolom. Úgyhogy nem kell csüggedni, aki nem jön, az majd későbbiek folyamán fog adásban jönni. Nem megy senki sehova, egyszerűen nyár van, és mindenkinek jár a Szabika, ugye? Ugye, hát kérem szépen, érkezik a Red Jox notája, Bogotá, aztán Don't Stop Me Now, figyelj,

Kedves Kata, felhívom a figyelmedet arra, még egy szó erről a cseten, és ki leszel hajítva. Légy szíves, ne foglalkozz másokkal, csak saját magaddal. Köszönöm szépen!

Helló, halljó, helló, belló, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, hát figyeljetek egy kicsit ide rám, igazándiból hoztam magyar zenét, és hát szerintem élvezni fogjátok, merem remélni. Már nagyon régen adtam le ezt a jó nagy Megamix tuningot, ez a megnevezése, és hát remélem, hogy okozok néhányatoknak egy kis meglepetést ezzel a jó zenével, illetve az előadóval. De még mielőtt jönne a zene, ugye? Ami elég ütős lesz, méghozzá 8 perc, 25 másodperces, egy jó kis Megamix. Elmondom, elregélem nektek, hogy 18 órától 20 óráig érkezik kedves Roni kollégám és a Hajrázás című műsora. Úgyhogy várunk mindenkit, este 8 óráig élő műsor. Ami most jön, arra nagyon figyelj! Küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel, aki szereti vagy szerette a zenéit, és a mai napig szereti.

0: táncol.
1: Mindenki táncolt Ágos, Ákos Megamix tuningján. Hát remélem mindenki jól van, ugye? És hát hogy viselitek ezt a dögmeleget? Ugye megint dögmeleg van. És hát én bevallom nektek, tegnap délután, ugye nagy zuhé volt itt kőbányám, kettő is, és be is ázott a tetőm, nem is ez a lényeg. De a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg, szoktam mondani, ugye? Hát kérem szépen, ugye, volt nagy esőzés, és ami utána volt, az volt a legrosszabb, mert ugye jó sok eső leesett, aztán jött fel a pára. És az egész lakás olyan nem volt levegő, ugye? Nehezen vettem a levegőt, fogtam, ugye, kinyitottam az ajtót is. Minden ki volt nyitva, de levegő, ó, ne? Úgyhogy nagyon szenved ilyenkor az ember, főleg eső után, meg hát ilyenkor is, amikor tűz a napocska, vagy éppen csak dögmeleg van, én ezt úgy hívom, hogy szívdöglesztő, ugye? Hát na. Hát kérem szépen, mindenki vigyázzon magára, és igyatok sokat, főleg az ilyen nagy melegekben, és figyeljetek a másikra. Érkezik Gregorian, Join Me 2017-es verziója, de mielőtt jön a jó kis zene, 18 órától 20 óráig várjátok kedves Ronit az ő hajrázás című műsorával. Érkezik, úgyhogy ne menjetek sehova.

tudod, kedves maskora, muszáj picit tornázni. A Madonna is szokott. Főleg lefele a lépcsőn, ugye?

Nagyon-nagyon sok Madonna koncert felvételt megnéztem idén, és talán is, hát jó nagyokat tud esni az a nő, ugye? Hát én úgy sajnálom mindig szegénykét, és mindig felpattan, szóval eszméletlen a nő.

megyünk tovább. Dario G. Karnevál, Párizsban. Elviszlek benneteket a párizsi karneválra, ugye? Már rég szólt ez is. Figyelj, a Rio Remixben érkezik.

Hamarosan érkezik egyik kedvenc előadom, és hát nagyon sok kedvenc előadom van, de remélem nektek is kedvenc. Ő Deborah de Luca lesz, és Doremi fog szólni itt a Pütöngő Rádióban.

Meli egy meg dinnyét falatozgat, hát kedves egészségedre, hát már csorog a nyálam is, most, hogy elolvastam, hogy te dinnyézel, hát jó megy csaje.

Jön érkezik egy csodálatos nóta, figyelj, fülej! Offenbach és Nick Waterhouse, Kati! Ati-du, ati-du.

Érkezik Division 4-es remixben Queen, Will We Rock You?

Természetesen jön érkezik DJ Bobo Igor Frank remixében Where Is Your Love címmel, ez itt a Bitang Jó Rádió.

Már is jön, érkezik egy rég nem hallott zenebona. Good Boys, Bongo, Cse-Cse-Cse, DJ Deca Tuning mixe itt a Bitangyó Rádióban.

Hamarosan érkezik kedves Romi kollégám és a Hajrázás című műsora. Ne menjetek sehova, bizony, bizony. Hát jön egy dalocska, Destination a dal címe, az előadó Red Jokes.

Ne felejtsétek el, holnap is találkozhattok a hangommal, méghozzá 16 órától ugyanígy egészen 18 óráig, és bizony, ha retro zenékkel fogok nektek kedveskedni, úgyhogy tartsatok velem, holnap is 16 órától várok mindenkit itt a Bitangyó Rádió chat falán.

Meg is érkezett, kedves Roni, a következő két órai műsorvezető, és hozza a hajrázást nektek, ne menjetek sehova!

Bizony, érkezik az utolsó zeném nektek már a kedves hallgatóink. Regáld, Ride It a következő végső dalom. Figyelj, fülej!

Megérkezett mindenhova a Ronika, ugye? A Heavenre is, ide a chatfalunkra is, és mindenhol itt van már kedves Roni. Lassan átadom neki bizony az adást, vagyis hát a mikrofont. Maradjatok, tartsatok vele, mert hogy ő is nagyon különleges zenéket tartogat a tarsajába, én azt gondolom, meg hát tudom is. Úgyhogy hát köszönöm, hogy velem tartottatok a mai délutánon is, ugye? És hát remélem holnap is jöztök. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel, holnap 16 órától. Na de, jön, érkezik Roni. Hello, Bello, Szil voltam!

Szép karest kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Kedd van, 18 óra múlt 5 perccel, július 7, 2026, meleg van, és mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenkelőtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fergeteges adását. További jó pihenés nektek, mármint Sziléknek, a többieknek hajrázást. Mert bizony-bizony ma az lesz velem. Lássuk, ki van itt ma este velünk a rádió chat falán. Vagyis a chat.bitangyoradio.com. Itt van velünk a babu... már is jól kezdem a dolgokat. Bubu 81, Csámpás, Rozi, Dutyi, Dili, Kata, Mária, Nefertiti, Pista 67, Tika, Zsuzsi és a két állandó robotunk, Artuditu és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. És természetesen itt vannak a heavenface.com csetesek, köztük Ironella is. Ahogy mondtam, a hajrázás... korpamentesítés, vagy mondjátok, hogy akarjátok. Szóval én rövidebbre fogom a szót, tudjátok jól? Induljon, aminek indulnia kell. Ready, set, showtime.

Ők voltak nem más, mint Skillet és a Showtime, ezzel kezdtük ma a Showtime-ot. Azt mondja, hogy nekem Áronella, jó Adit, aztán lenesen a fejünk a nyakunkról. Hát a fejetekre vigyázzatok, az a ti dolgotok. Bugyi nyugodtan esett. Úgy se látom. Sajnos. Na de haladjunk tovább! Jöjjenek a huligánok! És van mindenféle jó zene. Körbe-körbe mindegyiket meghallgatjuk. De most inkább rock és metal. Csak hogy teljes legyen a körforgás.

Ők voltak nem más, mint a Hooligans és a Körforgás, itt a Bitangia Rádióban. Iron Ella, arra még mindig kíváncsi vagyok, hogy mit is hiszel el, hogyha látol? Hát igen, Kata, Tika szereti a jó rockot, meg a jó zenét. Na és akkor menjünk tovább Breaking Benjamin-nel. Mert bizony-bizony néha az élményeket jó, ha felírják, azt mondják a pszichológusok. Mondjuk én még nem írtam, bár ki tudja. Még jó kis regény jöhetett volna ki belőle. Csináltak volna jó filmet rólam is. Nekem is. Életemről. Na, de Jane úgy látszik, hogy mégis írt egy ilyen... akármit. Füzetbe leírta az élményeit. Hát igen, nemrég értem én is haza, ez van. Tehát, ahogy mondtam, Breaking Benjamin. És jöjjön Jane naplója.

Voltok a Breaking Benjamin és a Diary of Jane itt a Bitangyó Rádióban. Haladunk tovább, jövünk egy kicsi retroval. Bár egyesek szerint ez már nem retro, hanem elég egy nagyon régi. De kikérem magamnak. Ezek a zenét nem retrosódnak, nem ocskaságok. Ezek a zenék legendák. Nem másért, de jönni fog még itt nekünk, nem más, mint Raven Strikes, Raven Strike X, kevésbé ismert, Phoenix Valkyries, Bob Dominator, sőt, még az európai macskák is jönni fognak. Szóval figyeljetek, mert lesz bizony-bizony egy-két újabbság, sláger, dal, AI, zene akár. Szóval, hogy ígértem egy kis retro, közzük nem mással, mint AC/DC-vel, és el is vesszük egyenesen a nagy ágyukat.

Átkata, kérlek szépen, azt, hogy valaki miért szereti a rockzenét, azt nem megérteni kell, azt elfogadni kell. Mert amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. De mivel a föld egy kicsit lapos is, jó nekünk a metál is.

És itt van köztünk már Lady Sutyarák is, érezd jól magad! Fejre vigyázni, nehogy lekerüljön! Budj nyugodtan! Nem Áron Ella, én mesztelenül szoktam, akarom mondani, zoknyai szoktam aludni.

És ahogy mondtam, elővettük a négy ágyukat, ők voltak az AC/DC. Folytassuk tovább, újabb nagy ágyú. Természetesen a Metallica. És akkor meghívok mindenkit egy kis viszkire. Nem áron el a kérlek szépen. Állítólag az oknit az ágy lábára kell húzni, mert ott megy fel a hideg. De az én ágyomon nincsen.

Hát Tiga, kérlek szépen, szerintem csak azért, mert ahogy csináltad a képeket, a bulin is gondolom jó volt, úgyhogy itt áll. Hű, de fogok ezért kapni a találkozón.

0: Hát igen, eddig a kezedben állnak. De ha elengeded, már nem áll.
1: Műsor előzetes következik.
2: Eurodance Mania.

Dance Mania. A 80-as és 90-es évek leg

0: Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Bitang jó

Elkutok a Metallica és a Whiskey in the Jar. Tika, kérlek szépen, én tudom, hogy mi az a béka, és tudom, mi az a pi. A pi-nek valami köze van a körhöz, tudom, hogy tanultam a matáknél valahol. De hogy mi köze van a békának, meg a pi-nek a körből, annak lila gőzöm sincs. Mondjuk találkoztam az állatok James Bondjával. Ő nem azt mondta, hogy Bond, James Bond, hanem pi, pipi. Na de menjünk is tovább. Hát sok viszki nincsen, sajnálom, én nem iszok, úgyhogy itthon nem tartok. Igen, tudom, ez nem nagy vigasz, de hát, hölgyeim és uraim, ez van.

És ez volt a bikini, nem a bikini, de a bikini és az olcsó vigasz. Ó, Little Line is megérkezett közben a Bitangyó Rádió csetfalára. Jó szórakozás neked! Bubu 81, remélem figyelsz! A következő dal szóljon neked!

0: Ott az Oszián és a születésnap, mert bizony-bizony ma van Bubu 81-nek a születésnapja. Még egyszer boldog születésnapot! Megyünk is tovább, nem mással, mint Republikkal. Mert ha azt hiszitek, hogy nektek könnyű, akkor tudjátok meg, hogy azért nekem se rossz.
1: Indul a mandula!
0: Little Lion, ha nincsen rongyod, kérd el Wolfitól a zászlót.

0: Csa-csa-csa, de ez nem a csa-csa-csa műsor, ez a hajrázás nem mással, mint Ronival. Haladunk is tovább, nem állunk meg. Hol is menjünk tovább? Ja, az úton. Mi köze az útnak a rockhoz? Na figyeljetek csak. Hát persze, hogy Road!
1: Kíséri lépted, hogyha itt vagy magamban voltam én is ezerszer, arra kérlek.

Ők voltak a Road és a Tulsa Can Frillat. Nem tudom, ha érdekel valakit, de megy a meccs, Argentina-Egyiptom. Egyiptom vezet 1-0-ra, Messi kihagyott egy 11-est. Gondolom, elég sokat kihagyott, szóval mikor ő számolja, akkor az hogy is van? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, kihagyja a 11-est. Na de menjünk tovább itt ide, hogy átadjuk a mikrofont a hölgyeknek. Jöjjön először is nem más, mint Amaranth. És a Drop Dead Cynical.

Amaranth és a Drop Dead Cynical. Cinizmus nem kell. Ez itt a hajrázás. Aaronella, remélem visszakerültél a hallgatók közé. Mi megyünk tovább, nem mással, mint a Nightwish-sel. És jöjjön a kívánságmester.

Port is akarom mondani, Nightwish és a Wishmaster itt a Bitangyo Rádióban. Na de nem kell aggódni, Nefertiti! Megpróbálok javítani az ejtésemen, kiejtésemen, de ezt az ördögöt ki kell szedni belőlem.

Ők voltak a Delane és a Get the Devil Out of Me, vagyis szedd ki az ördögöt belőlem. De erre a témára még kicsit visszatérünk majd egy kicsit később. Közben Mászli is megérkezett a Bitangyó Rádió csetfalára, érezd jól magad itt velünk, folytatjuk nem mással, mint Evanescence-el, egy közös K-Flay-el. Jöjjön, Fight Like a Girl!

Evanescence és Kay Flake közöse, ez volt a Fight Like a Girl. És hagyjuk még egy dal erejéig a mikrofont a hölgyeknél, bár itten tényleg hölgyek, mert hát, ha jól nem tévedek el, jól elmúltak 50 évesek, de nem azért mondom, mert hogy ez probléma lenne. 50 felett ragyognak igazán a nők. Jöjjön Vixen! Na meg a vörös!

Ők voltak a Vixen és a Reddit a Bitangyó Rádióban. Hát kérek szépen, Kata, hogyha úgy suttog, hogy valaki elájul, főleg nő, akkor inkább nem suttogok. Én azon nem érek semmit, hogy valaki elájul. Budja, ha lecsúszik, az jó. Igen, Tika, tudom, itt összesen nem vagyunk 50-esek. De nem kell aggódni, lesz ez még jobb. Most már elveszük a mikrofont a nőktől. Ide állt a mikrofont az AI-nak. Hozom nektek először is nem más, mint Raven Strike X. És jön a Viking Szív itt a Bitangyó Rádióban.

Ők voltak a Europe Cats és a Final Meowdown itt a Bitangyó Rádióban. Nem tudom eldönteni, mivel menjünk tovább, na de menjünk, tudjátok kivel? Bob Dominator! Jöjjön a jég!

0: Chatuz.
1: Do it, Bob Dominator is here. Let's go!
0: Még egy kis viking. Utána lesz még egy kis dark country is.

Bob Dominator, ez volt a Frost and Fire itt a Bitangyó Rádióban. Haladunk. Bár ahogy elnézem, a VB idén sok meglepetést fog hozni nekünk. Egyiptom már vezet 2-0-ra Argentina ellen. Na, ez érdekes lesz. Na de mi megyünk tovább, nem máshol, mint Dominium és Feuer Schwanz közöse. Ahogy ígértem, még az ördög közé kicsit visszatérünk, bár nem annyira ördög, mint mondjuk inkább Hades, mert bizony-bizony egy kicsit sötétebbre fogjuk a műsort. A holtak még egyszer nem fognak meghalni.

Ők voltak a Dominium és Feuerschwanz közöse, The Dead Don't Die, vagyis a holtak nem halnak meg. Na de most jön nem más, mint Not When It's Me, egy kis Dark Country. Ők rátesznek még egy lapáttal, és azt mondják, hogy a holtak nem maradnak holtan.

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL. XIL. XIL.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska

0: Az igazgató, Casey, Kucska Zoltán.
1: P. No.
2: Ki.
1: O. Pinocchio.

Na és akkor menjünk tovább. Ez volt a műsorlevezetes. Mi meg megyünk tovább. Ha már a holtak nem maradnak holtak, akkor jön nem más, mint Zombi, pontosabban Rob Zombi, és a kedvenc autója, ez nem más, mint a Dragula.

El volt Rob Zombie és a Dragula itt a Bitangyó Rádióban. Lassan-lassan lejár a műsoridőm. Na de még egy-két dalt hozok nektek. Először is jön Of Mice and Men. Would You Still Be There?

0: Ők voltak Offmice-en, menni a Bitangyó Rádióban. És így a végére hozunk még egy kis retrót. Egy pár legendát. Kezdjük nem mással, mint Limp Bizkittel. Na meg a Rollin'.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: ők voltak a Limp Bizkit és a Rollin, és nézem, hát 2-0-ra vezetett Egyiptom. 4 perc alatt az argentinok rúgtak 2 gólt, 2-2. Hát bizony, ez a VB a meglepetések VB-je. De mi megyünk tovább a hajrázással. Jöjjön Bon Jovi! Ilyen az én életem.
1: Wow. This ain't a song for the broken hearted.
0: Így van, Tika, túléltem, mert tudtam, hogy félni kell.

Bon Jovi, It's My Life, én ismét átköszönök tőletek, még egy dalt hozok nektek. Queen, természetesen. Mindet akarom.

Ők voltak a Queen és az I Want It All itt a Bitangyó Rádióban, a Lejátszóban, mégpedig már a Rammstein és az Adieu.

Hát igen, ahogy mondtam, ez a VB a meglepetésség. VB-je 2-0-tól fordított egy Argentina 3-2, és lassan-lassan vége a meccsnek, ahogy elnézem. Na de a műsoridőmnek is vége. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ma este is velünk. A Bitongyó Rádió Csetván, itt van velünk Bubu 81, Csámpás Orozi, Dutyi Dili, Mázlin, Nefertiti, Pista 67, Roli 37 és Tika, meg Kata. Itt vannak mindazok, akik a porbolletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Hú, ezt egyből kimondani is nehéz volt. Meg kell tanulni, hogy jött, meg kell állni, és akkor levegőt is venni. Itt vannak a heavenface.com csetesek, köztük Ironella, Lady Sutyerák, bizony-bizony, holnap sem fogtok műsorvezetők nélkül maradni. Ha minden igaz, 16-tól 18-ig jön hozzátok Xil, 18-tól 20 óráig jön Pinocchio, és őt követi 20-tól 22-ig, ha minden igaz, Speed. De természetesen ez még változhat. Velem legközelebb, ha minden jól megy, jövő kedden. Magyar idő szerint 18-tól 20 óráig. Hozom nektek a zenei káoszt. Addig is mindenkinek további jó szórakozást a Bitongyó Rádióval. Sziasztok, sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbűrészsel megsebzett bronztérgyű repecs alkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: مثلا اینجا ویگ چپو
1: متراسکات را لگه تا
2: سلیم کامل

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Yeah.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.